0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 14-ei magyar nyelvű adásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Stagnált a horvát turista forgalom az első fél évben, drágult a dízel és a cseppolyós gáz Horvátországban. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, időnként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban 7,6 millió turistát és 29,5 millió vendégészakát regisztráltak az idei első fél évben. Mindkét adat megegyezik az egy évvel korábbival, közölte a horvát turisztikai közösség az e-vizitor rendszer adatai alapján. Az Adriai tengerpart vidékén 27,1 millió vendégészakát töltöttek el a turisták, ugyanannyit, mint tavaly. A kontinentális ország részben Zágrábbal együtt 2,4 millió vendégészakát jegyeztek, 1%-kal többet az egy évvel korábbinál. Júniusban 3,1 millió turista érkezett az országba, 7%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben a hónapban. A vendégészakák száma 6%-kal 15,4 millióra csökkent. Az előzetes adatok szerint ugyanakkor július első 9 napjában mintegy 2%-kal több turistát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A júniusi visszaesés elsősorban a külföldi vendégforgalmat érintette. A Németországból érkező turisták száma 36%-kal, vendégészakáiké 28%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A belga, a francia, a holland és az osztrák piac szintén gyengült, míg a cseh, a lengyel és a magyar forgalom lényegében stagnált. A szlovén és a belföldi vendégforgalom enyhén nőtt. Az első fél évben a német vendégek töltötték el a legtöbb 5,6 millió vendégészakát Horvátországban, a belföldi turisták 4,2 millió, a szlovénok 2,9 millió, az osztrákok 2,5 millió, a lengyelek 1,6 millió, a britek 1,4 millió, a csehek 1,1 millió, az amerikaiak pedig 1 millió vendégészakát töltöttek el az országban. Krisztián Stanicsics, a HTZ igazgatója szerint a júniusi visszaesés nem ad okot aggodalomra. A gyengébb adatokat az ünnepnapok és az iskolai szünetek tavalyitól eltérő időzítésével magyarázta a legfontosabb küldőpiacokon, köztük Németországban és Ausztriában. Kiemelte, az első fél év összesített forgalma elérte a tavalyi rekord előidény szintjét, július elején pedig már ismét nőtt a vendégek száma. Horvátországban kedden drágult a dízel, a mezőgazdaságban használt kék dízel és a cseppfolyós gáz. A benzinára ugyanakkor nem változott, döntött hétfőn a horvát kormány. A benzin literenkénti ára továbbra is 1,54 euró maradt, a dízel 5 centtel 1,59 euróra, a kék dízel pedig 6 centtel 1,02 euróra drágult. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 2 centtel 1,23 euróra, a palackosi ugyancsak 2 centtel 1,81 euróra emelkedett. A kabinet az áremelkedés mérséklése érdekében az előző kéthetes időszakhoz képest literenként 1 centtel csökkentette a jövedéki adót. Emellett a benzin, a dízel és a kék dízel forgalmazói árését literenként további 2 centtel mérsékeltem. A kormány számításai szerint az intézkedések nélkül a benzin literje 1,66 euróba, a dízelé 1,72 euróba, a kék dízelé pedig 1,05 euróba kerülne. Állami beavatkozás nélkül a tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 1,32, a palackosé pedig 2,02 euró lenne. A Horvátországgal határos vajdasági települések, Nyest és Füzegy lakosai hétfő este 19 órakor lezárták a két falu közötti utat, tiltakozásul a horvát határátkelőn tapasztalt problémák miatt, jelentette a Magyar Szó. A tudósítások szerint a lakosok azt állítják, hogy a horvát hatóságok a Schengeni övezetben 180 napos időszakon belül engedélyezett tartózkodási időre vonatkozó szabályok alkalmazására hivatkozva fordítják vissza őket a határól. mint hangsúlyozták. Ez jelentősen megnehezíti mindennapi életüket, mivel Horvátországon keresztül kell eljutniuk Palankára, ahol munkahelyik, iskoláik, egészségügyi intézmények és mezőgazdasági területeik találhatók. A 22 óráig tartó út lezárással a hatóságok figyelmét kívánják felhívni a problémára, és annak mielőbbi megoldását sürgetik. A jelenleg előkészítési szakaszban lévő Palánkai Dunahíd megépülésével nyers tisztvíz egy közvetlen közúti összeköttetés kap Palánkával, így a lakosoknak nem kell majd Horvátországon keresztül közlekedniük.

0: Ahogy adásunkban már hallhatták, a Nemzetközi Múzeumi Nap alkalmából idén különleges eseménnyel várta a látogatókat a Vinkovcei Városi Múzeum. A rendezvény központi témája a kultúrák közötti kapcsolatok és hidak építése volt, amelyhez méltó módon kapcsolódott egy rendkívüli régészeti lelet bemutatása. A 9.-10. századból származó bronz tükröt 2 évvel ezelőtt találták meg Újla közelében. A lelet konzerválási és tudományos feldolgozási folyamat után került a Vinkovcei Múzeum állandó kiállításába. A leleten található rovásírásos felirat egyedülálló bizonyíték annak, hogy a magyarok már több mint 1000 évvel ezelőtt jelen voltak a vidéken. A szakemberek szerint akár a legrégebbi ismerte magyar nyelvű feliratot hordozó bronztükör is lehet az a tárgy, amelyet most először láthatott a nagy közönség, mondta el dr. Szabó Géza, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum régésze.
1: Régészként nekem az volt a feladatom, hogy próbáljam meghatározni ennek a tárgynak a készítési módját, funkcióját, és ha lehet, akkor a korát, és a rajta lévő ábrázolást esetleg. Igazából ez egy rendkívül érdekes tárgy, ugye itt kétséges volt az, hogy eredeti, nem eredeti, mikor készülhetett, hogyan készülhetett, ezért elsősorban arra koncentráltam a kutatások során, hogy milyen anyagból készült, milyen eljárással, és ez kiderült, hogy nagyon érdekes eljárással, viaszfelszejtéssel készült. Először elkészítettek egy viasz mintát, abba rajzolták bele az ábrázolást, abba rajzolták bele a grafémákat, tehát a rovásjeleket, és olyan módon hőkezelték ezt az egyébként is magas ón- és ólomtartalmú bronz alapanyagot, hogy a hőkezelés során ennek az ötvözőanyagnak a nagy része kiment a felszínre, és ez adott neki egy rendkívül ón-ólomdús bevonatot, amely alkalmas volt arra, hogy felpalírozva tükörként is lehessen használni. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos dolog, hogy ez valójában egy tükör, tükörként használhatták. És innentől kezdve vált igazán még érdekesebbé a dolog, hogyha tükörként használták, akkor a rajta lévő rovásjelek és a rajta lévő ábrázolás hogyan függhet össze a tárgy funkciójával. És hát egy nagyon apró jel, egy vonás adta meg azt, hogy tulajdonképpen milyennek az ikonográfiai jelentése, ami látható rajta ábrázolás, hiszen a rajta lévő leopárd, amit egyébként nagyon sokan szarvasnak néznek, és vitatkoznak is, hogy ez most szarvas vagy leopárd, de ha megnézzük a lábát, akkor nem patába végződik, hanem mancsba, hosszú farka van, jellegzetesen a leopárdra, a párducra jellemző tartással, illetve a szájában van egy kis vonás. Ez a vonás nagyon fontos, hiszen ezt a bronzkortól kezdve a kaukázusi bronz öveken megtaláljuk, egészen a középkori bestiárok párduc ábrázolásáig, mint a párducnak, vagy leopárdnak, ugyanaz egyébként, a leheletének az ábrázolását. Ez a lehelet, tudjuk a keresztény leírásokból, a Bibliából is egyébként, hogy a párducnak a különleges lehelete, amely odavonza a többi állatot, és így ragadja el őket. Ez gyakorlatilag az emberek vagy az állatok megtévesztése, a sátán maga. Na most ilyen módon függ össze a tárgy és a rajta lévő ábrázolás, hogy a tárgy funkciója szerint tükör, gondoljunk csak bele az asszonyi kettősségre, belenéz a tükörbe egy gyönyörű, szép nő, és hát a tükör hátoldalán, mint hogy a háttérben nagyon sokszor ott van, ott leselkedik maga az ördög vagy a sátán. Tehát igazából ez van rajta. És a Hosszú Gábor és Zelliger Erzsébet kollégák, az egyik a magyar nyelvemlékek kutatója, a másik a rovás feliratokkal foglalkozik, fejtették meg, hogy ez a rovás magyar nyelvű, és egy ómagyar nyelven íródott felirat, amelynek az a lényege, 4 sorban helyezkedik el ez a kis felirat, hogy az erdőszélek köves, ó jaj ördög, a sűbeteg, az ifjabb bár lenne éhe. Vagyis elindul egy természeti képpel, mint a legtöbb magyar népdal, és utána jön egy ellentét már ebben, hogy az erdő szél, ami egy gyönyörű dolog, és a széle viszont ott van a kő, ami már egy akadály, és megjelenik az ördög, és utána pedig jön egy ráolvasásszerű óhaj, hogy a beteg, ez a súlybetegség, egy ilyen gyulladásos betegség volt a középkorban, mai magyar nyelvben már ezt a szót nem használjuk, hogy ez a súlybeteg bár lenne étvágya, és gyógyulna meg. Tehát így a tárgy funkciója és a rajta lévő ábrázolás, a nyelvi szöveg mind egy komplex egységet alkot. Az, hogy mikor készülhetett a tükör, azt pedig onnan lehet tudni, hogy hasonló ábrázolás, ikonográfiai ábrázolás a honfoglaláskori magyar leletek között található. És így vált gyakorlatilag komplexé ez a kutatás, hogy sikerült meghatározni a tájnak a készítési módját, funkcióját, a feliratának a szövegét, nyelvezetét, és gyakorlatilag a honfoglalása 10-11. Századra datálható korát is. A mai nap én azt gondolom, hogy nem csak a múzeum életében, hanem a magyar művelődés történet szempontjából is egy kivételes pillanat. Hiszen egy olyan új magyar nyelvemléket mutatunk be, amely korábbi, mint a Tihanyi alapítólevél, amely 1055-ben keletkezett, és ugye csak pár helynév, toldalék található benne, tehát igazából egy latin szövegbe beékelt magyar szavakat tartalmazó anyag. Ez viszont, mint egy 200 évvel korábbi, teljes, komplett magyar nyelvű nyelvemlék, ami a magyar művelődés történet szempontjából egy hihetetlen és csodálatosan szép új lelet.

így mondtad, hazajövök, ígérem. Pakolni kell a házat, a tégla már kilátszik. Fogadtál egy köműves, hazajössz, ígérted. Egyensúlyt találtál, egy keskeny

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 30 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1018 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok holnapra. A nap folyamán kisebb csapadékkal, zápor, zivatar formájában kell számolni. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 19 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 31 Celsius fokot. Július 14-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.